Sankalap. Viklap nei. Vedat Sankalap. Dusra visunai ge. Dusra Just so jealous.